tahu jigi jigi jigi ratta. Tak tiridik tak tiridik tak jigi jigi jigi jigi ratta. Tak tiridik tak tiridik tak tiridik tak tak tak jigi ratta.